0: 20 volt volna egy ilyen csatlakon.
1: Jövő.
0: Golden 227, kísérleti lény.
1: Jövő.